0: Lord. Ehwɛ ebraden sanyetia
1: na nyame sanyetia
0: ensoje
1: ensoje
0: wasi na asum nyedura
1: na asum nyedura
0: erentiasem
1: entiasem
0: wasi na emum emum yoni de emum nyame ponto etwe
1: ne wo emum yenti esisi na so enisa ene nyetia so
0: wasi mponi na akata na nyefu
1: mu
0: akata na ne